Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
3: 1998, ladies and gentlemen, FWG, NINO, and Fancy.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high,
1: and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

This

0: Oh, jó, ott van a... Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Mr. Stuart Kershaw.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Ez a Bittangyó Rádió.
1: Ha jól tetsz magadnak.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyetlen szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

sokért. Egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Radio Radio.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Italo Café, a Pitangió Rádióval. Csak ínyenszek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhatsz
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

Halihó, hát kérem szépen, ez itt velem a mi is, hát na, micsoda, kérem, ugye, retrózunk éppen. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Merem remélni, hogy mindenki fázik, ugye?

igazán eltehetné ezt a jó kis időt a jó Isten így őszre és télre? Mit gondoltok erről? Minden esetre az biztos, hogy jót fogunk bulizni idézőjelben, és remélem, hogy mindannyian jól fogjátok magatokat érezni.

Magyar és régi külföldi zenékkel érkeztem, úgyhogy majd fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Lesz olyan is, amit már nagyon rég hallottunk, és lesz olyan is, amit még nem nagyon, ugyebár?

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL.

Hey-ho, halli-ho, hello, bello, kedves bitangok! Üdvözlök minden külső hallgatót, minden csetest, minden Facebookost és minden kollégát, kolléganőt. 2026. augusztus 8-a van, szerdai napocska, Krisztina névnapja. Minden Krisztinának boldog névnapot kívánok, aki ma ünnepli a születésnapját, annak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Hát kérem szépen, eljött a retrózás időpontja, és hát érdekes retró zenéket hoztam, olyan szíleseket, tudjátok. Úgyhogy hát remélem mindenki jól fogja magát érezni. A nagy meleg, vagyis hideg ellenére, ugye? Jelenleg 37 fok van itt Kőbányán, és hát nagyon hideg, felállt tőle a szőröm is, úgyhogy hozzatok egy takarót nekem ide a hátamra. És hát remélem mindenki azért hűti magát úgy, ahogy tudja. Aki dolgozik, azoknak nagyon nagy kitartást kívánok, minden tiszteletem az övüké. És hát akkor kezdjük el a mai délután, mit szóltok hozzá. Jön egy jó kis DJ Kupi feldolgozás, 2022-es zene. A dal címe, ott fogsz majd sírni. Aztán érkezik Alphaville Forever Young, itt a Bitangyó Rádióban. De még mielőtt jönnének a jó kis zenék, ugye? Kicsit szórakozott vagyok én is a nagy hideg miatt. Üdvözölném a Bitangyó Rádió csatfalán lévőeket, a két robotunkat, Bobbyt és R2D2-t, Little Lion, nagy puszi neked, Bubu 81-et, Havát, Horgászt, Katát és Nefertitit, nagy puszi nektek. Úgyhogy, hát csapjunk is a lecsóba. De, még mielőtt lecsóba csapnánk. Hát, nem mindegy, hova csap az ember, ugye? A redzonechat.hu lakóit is üdvözlöm. Imre 400-at, Promise, Spike-it, és ugye a heavenface.com lakóit. Na, nagy puszi nektek is. Na, akkor már lecsózhatunk végre, ugye? Na, gyerünk!

Nagy puszi baborka, piszok, rendzsok, szani, vadrózsa, sziszka, hello, bello, varázs, ceruza, afrodité, aslia, rémi, ede, félvér herceg, greg, hector, hello, bello!

Remélem, senki nem bőg. Apropó, szoktatok sírni? És ha már sírtok, akkor mennyire sűrűen szoktatok sírni?

Jön is érkezik Alpha Will, Forever Young, DJ Bíró feldolgozásában. Hát kérem szépen, 1-2-3.

Hát remélem sokan szeretnek autóba ülni és utazni autóval, főleg a meseautóval, hát ez fog érkezni majd. Csilla is szólnak ki Péter, meseautója itt a Bitangyó Rádióban.

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Így a Pitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pitet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb.

Hello, halihó, hello, bello! Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó rádiót. Retro adás van velem egészen 18 óráig. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával. 20 órától 22 óráig Pete és a Hero Dance Mania. Tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó rádióban. Ami érkezik, Zanzibar. Nem vagyok tökéletes. Aztán Echo is belibben, DJ Pásztorra, gondolsz-e majd rám? Én mindenképpen gondolok mindenkire, hát remélem ti is rám.

Ugye, hát kérem szépen, senki se tökéletes. Hála Isten, én azt tudom, azt gondolom, mindig is ezt gondoltam. Milyen rossz lenne, ha mindenki tökéletes lenne, ugye? Bizony, Little Lion is akkor sír, amikor éppen olyan éri. Hát remélem mostanában nem kell sírnia senkinek. Én sírni fogok, ha végre már hideg lesz, ugye? Én már tegnap azt mondtam itthon, hogy most, ha esne az eső, tuti, hogy alá állnék. Az hódziher.

Hát igen, nekem nincsen sercegű lemezem, sajnos. Ez van. Hát remélem ez is megfelel. Én csak ezt tudom nyújtani. De sercegetek közben.

Hát szerintem sokan voltak katonák, a fiúk, a férfiak, ugye? Hát régen ugye nagyon nagy szó volt, ha valaki elment katonának, ugye? Hát 2-3 év volt, 3 év volt, aztán 2. Aztán volt, aki már elment hivatásosnak, hát az én öcsém is hivatásos katona volt. Na de hát ez ilyen. És ugye, vannak az ólom katonák, hát jön katona Klári is. Figyelj, fülelj, egy 2023-as feldolgozással. Igaz, Little Lion, nálam a kalapács az a tuti. Szerintem köművesnek készültem előző életemben, úgyhogy nem kell ide sercegés, jó kalapálás. Hallod? Verem a falat!

Bye. Én amúgy simán elmennék katonának. Nem egy rossz dolog, ha egy csaj tud lőni. Hát én, ha éppen tudok lőni, ugye? Nagyon sokat jártam sportlövészetre. A suliba és azon kívül is. Úgyhogy, ha valaki azt hiszi, hogy kancsal vagyok, az nem igaz.

Hát kérem szépen, tessék figyelni, fülelni, érkezik Korda Gyuri bácsi. Ha bűn, hogy várok rád. Hát ha bűn, ha nem, érkezik. A hang is megérkezett. Na gyerünk akkor! Eljött a tornaóra ideje, 1-2-H, előre és hátra, jobbra-balra, tedd oda!

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Így a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Hey, ho, halli, ho, üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsoltak be a Bitangó Rádiót. Kérem szépen, a retroadás van velem még egészen egy óra hosszat. Aztán jönnek a fiúk, ugye, 18 órától egészen 20 óráig érkezik Pinocchio Max Sensation című műsora. Aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete és a Eurodance műsora. Úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. A fiúk este 10 óráig lesznek adásban, úgyhogy hát figyelj, fülej majd, mert hogy ők is nagyon jó zenét fognak tolni. Bizony, bizony. Na, a következő zenék fognak érkezni, ismerős arcok nélküled, egy jó kis bootlegben, méghozzá egy Lezitrus bootlegben 2018-ból, aztán egy sima magyar zene, e felem megtalállak még. Figyelj, fülej!

Most, hogy körbe utaztuk, ugye az egész óceánt, hát akkor jöjjön valami Amerika, mit szóltok hozzá?

Hatalmas nagy puszi neked, kedves Bíborka, kellemes retro zene hallgatást kívánok mindannyiótoknak. Érkezik a Mami Blue!

Remélem Katka onnan fentről rám néz és táncol velem együtt. Kovács Katit nagyon szerette, és mindig ő jut eszembe. Érkezik Steps-től a tragédia.

18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Tartsatok majd vele! Aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania műsora. A továbbiakban érkezik Dobrádi Ákos, Fekete Gyémántja.

Hamarosan érkezik az Embertelen dal, Geszti Péter, Lofti Begi és Presser Gábor és Káti előadásában itt a Bitang Jó Rádióban.

0: is mesztelen jó.
1: Bizony, van, ami mesztelenül jó. Miért nincs nyáron hó, érkezik-e felem?

Na igen, Roni, milyen jó lenne ilyenkor havat lapátolni, ugye? Ilyen 40 fokba. Hát miért nincs nyáron? Hó, amúgy. Direkt tettem be ezt a zenét, hát ha lehűltök egy picit.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, ez itt a Retro Rádió velem, itt a Bitangyó Rádióban, a retro adás velem. Hát kérem szépen, ugye én is már azért punnyadok, nem kevés ez a két óra itt ülni veletek, bevallom őszintén, és hát 37 fok van még mindig oda künn, ugye? Reméljük hát este felé jobban kifogok én is merészkedni egy picit a levegőre. Hát ilyen egy óra fele majd talán. Na de, térjünk a lényegre. A lényeg az, hogy tapadjon a bélyeg. 18 óráig vagyok veletek. 18 órától 20 óráig Pinocchio Maxi Sensation című műsora. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania műsora. Tartsatok majd a fiúkkal mindenképpen, ha van időtök és kedvetek. Az biztos, hogy jön 1982-ből a Cartago Requiemje, aztán 1979-ből Piramis ajándék.
2: Február 13. Ez a nap emlékezetes marad minden rockrajongó számára. A Cartago Székesfehérváron játszott. Ezen a koncerten akkor egy szomorú esemény történt. Egy fiú meghalt. Ennek a fiúnak az emlékére született egy dal, a dal címe Requiem.

0: Es ez a Bitangyó Rádió.
1: Az első variáció egy karácsonyi jó kívánság volt. Szülő pedig az ajándék.

Hát kérem szépen, reméljük, remélem, hogy pocsolyába fogtok lépni a héten, még a héten. Én is elhoztam a Pocsolyába léptem című nótát, fogadjátok sok szeretettel. Legközelebb velem pénteken 16 órától találkozhatok a hangommal, akkor lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Szia voltam, hello, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitang Jó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllezni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsü a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pino.

Hello, hello, hölgyek, rakad itt a bitangyúr, erdőben már a fafejű, fafejű, Pinokkió egészen úszorog, ez itt ugye Szerdáról lévén szó, nem esett a Maxi Sensation, hogy képpel élőben. Szóval képpel és hanggal kérem szépen a Facebookon, illetve a Twitchen keresztül nézhető a műsor és hallgatható is egyben. Nézd, hogy van nekünk egy chatfalunk, bitangyuradio.com, egy megújult weboldal, gyere te is légy részese a csapatnak. De, mielőtt belekezdenünk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus retro zenévalgatását, kérem szépen a Szilka leganőnek, a kedves Szilik össze a fantasztikus muzsikákat, fantasztikus Kártágó koncert, meg az pocsolya is volt, kérem szépen, ja, az is volt. A kedves Szilik össze a műsort, jó pihenést nektek! Akkor kezdjük egy éppenséggel, szoktuk, hogy a 80-as években járunk. Ez egyéniség, egy fantasztikus hang. Egy meghatározó egyénisége volt a 80-as éveknek az úriember, ő nemes mint Johann Hölzel, vagyis alias Falco, és a Wiener Blue Tobitangyo Rádióban. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes és jó szorakozást következő kettő órához. Bitangyo Rádió,

Hogy a műsor lemezről készül, ugye kimondottan, mert 2 órában csak is 12 incses. Maxi lemezek pörögnek, azért is a műsor címe Maxi Sensation. Jóan Hölccel, vagyis Falkó a lemezjátszó korongján.

Szóval, hogy mondhatom jelenleg, hogy a kettő platformon lehet követni a műsort, kérem szépen. Az egyik ugye az én Facebook oldalam, illetve a Bütöngő Rádió Twitch oldalán keresztül lehet nézni és hallgatni a rádiót egyben. És a kollégám Szavéval élve, kérem szépen, mit is hallgattunk, hogy anno a 80-as években, kérem szépen, hát őt biztos, hogy mindenki hallgatta, hiszen 81-ben debütált a Der Kommissar című slágerével. Pécsváros szülöttje, Johann Hölce, vagyis alias Falkó. Fantasztikus mennyei muzsikus, aki bizony-bizony sajnos elég korán hagyott itt bennünket. Ugye Puerto Plátán történt egy baleset, ahol bizony életét vesztette. Mint ugye a legtöbb zenész általában. Jutott eszembe a London Boys például, akik szintén utóbbi esetben vesztették életüket mind a ketten. Szóval Winner Blue-t egy kis bécsi vér a Bütöngő Rádióban. Egészen pontos egyenesen Angliából. Falkó!

Maxi Sensation. Itt a Műtengő Rádióban. Velem egészen pontosan 20 óráig. Ugye hétfőn volt egy kaktás a Műtengő Rádió műsorában, ugye pontosan az én műsoromban, ugye hétfőn 16-tól 18-ig, ugye slágerek, 45-ös frazonci műsoromban, hiszen pörgettem egy maxi lemezt, amit ugye hétvégén szereztem be, hiszen nagy, hát úgy naslágrott a csapat, egyébként egy svéd csapatról van szó, akik ugye egyetlen nem ezt adtak ki egész életük során. Ami igazából arról volt híres, hogy mindenféle zagyva nyelven énekeltek, tehát nincs a dalnak ugye semmi értelmes szövege. Szóval 80-as években járunk, kérem szépen, egy svéd csapat, a csapat neve Karamba. Egy halandzsa szöveg, és egy sláger. Karamba és a huba-huba zagy-zagy.

Hát bizony egy felvétel, amely bizony sokat pörött a diszkóban annak idején. Svédország. A legendás 80-asokban járunk, ugye ez a Caramba nevű formáció. Egyetlen album kötött a csapat nevéhez, ugye mindezt persze elkövették halandzsa nyelven. Ebből kivásolt ugye a maxi, illetve a kislemez siker, ugye a Habba Habba Zuty Zuty.

0: Jaj, kegyelem árva a fejemnek, hát Béláim, hát megjöttek az izomerő, kérem szépen a műtőnkérdő csetfalára. Hát, hölgyeim és uraim, akkor bizony, mindent bele!
1: Máj, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Hát, kegy!
0: Na gyere, maskor, akkor most toljad a basszus, ne sumákolj!
2: Megálljunk, Béláim, megálljunk! Előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláim!
0: Na most, Béláim, akkor toljuk meg még egyszer! Kedvesem, ne sumálkodj, te se! Gyerünk, Tika, toljad te is! Te is, Kata! Te is, Nefertiti! Te is, Csámpás Rozi!
2: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát!
0: Ú, basszus!
2: Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk!
0: Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk! Basszus, akkor toljuk vissza! Na, mit annyi a rádió? Ha már túltoltuk, akkor toljuk rá a hangerőt! Pop-up the volume. Bitangyoradio.com. 1979-ben járunk. Egy legendás formáció, kérem szépen a 80-as évekből. Ez a Bonnie M. Ribbons Blue. De nagy kedvencem. Hát Béláim, túltoltuk, rátoltuk. Annyira tolta a babám, hogy túltolta.

Szóval bitangyóradio.com. Akik ugye tolták, vagy éppen nem tolták ugye az előbb a kocsmát. Itt van ugye velünk Little Lion, ugye itt van velünk Roni. Itt van Szépertéből Bubu barátom, persze gondolom a háttérben ott van vele kedvesen Melinda is, vagyis Bubuné. Itt van a csámpás, vagy itt van a sumákoló Kata. Itt van a maska, aki igazából nem tolta, csak röhögött ugye egyfolytában. Itt van a Nefertit, itt van Pista Atvait, ugye itt van a másik tologatós Tika. És itt van a fő erőművész, kérem szépen az én kedvesem Zorka. Hát már annyira túltat, hogy túltoltuk rá, túltuk, túltoltuk.

0: Ennek ez a 79, tehát Bonem és a Ribbons Blue a Bitangy Rádióban. Maradunk meg mindig a 80-as évek elején, illetve 70-es évek végén. Ki nem emlékezne erre a hatalmas világslágerre? Hiszen még a Csapból is ezt folytanak idején. Gombay Dance Band. Son of Jamaica.
1: Long time ago. I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Brandon. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise.

Ja, itt vagyunk kopasz barátom, hát én is emlékszem rá, hiszen ezt a muzsikát közösen tútuk. Hát túl is tútuk. Bitongyradio.com, szóval Béláim. Ez itt a Maxi Sensation. Ez a legendás. Békebeli évek, a 80-as évek elején járunk. Gombay Dance Band és aztán a Jamaica.

No, keresztül, itt van a 80-as évek egyik himnuszdala. Egy legendás dal, mert szerintem mindenki ismer. 79-ben járunk, csak a lip-sync és a felvétel a Funky Town.

79 egyik igazi meghatározó felvétele volt, kérem szépen a Lipsync felvétele és a Funky Town a Bitang Rádióban. Egy rádió határok nélkül benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen húszak, ugye a szérkezik pozitatok, ugye Pete és a Eurodance Mánia, hiszen ugye a szerda, akkor ugye ez három műsor azért általában ugye mindig itt van veletek, ugye Seal the Retro műsora, a Maxi Sensation és persze a Eurodance Mánia. Lipsync és a Funky Town a Bitang Rádióban.

No kérem szépen, ha már túltuk, persze igaz, hogy túltuk és rátúltuk, akkor érkezik nektek egy fantasztikus fiú. Ez persze lehetnék én is. Ez már a New Bakker és a felvétel. The Fantasy Boy. But not a toy, vagyis nem játék.

0: Ja, igen, persze, tudjuk, kedves maskura.
1: Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Már szervezetem nem kívánja.
2: Riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük.
1: Már szervezetem nem kívánja.

New Bakkara Krem, szépen két hölgy Spanyolországból. Ki nem emlékezzen, debütáros, hogy 79-ben a Yes Sir, I Can Boogie című slágerükkel árasztották ugye el a világot. Ez egy új felállás, kérem szépen, New Bakkara. Ez szintén maradt a két hölgyes felállás. Fantasy Bow, egy visszatérés.

egy könnyű munkaválasztás. Fogjuk egy sikeres formációt, dolgozzuk fel a dalait. Nekünk is menni fog, szokták volt mondani. Hát megtudtuk, Béláim. Modern Talking meg a mix. The Work. The Clockworks Toys. Igazi nyelvtörő. Nekem mindenképpen.

You're my heart, you're my soul. Te vagy a szívem, te vagy a lelkem. Ugye tűnt fel ebben a dallal a Modern Talking 85-ben.

The Clockwork Toys. Takarító néni, igaz, maskura? Csak éppen már a munkát nem kívánja a szervezetünk.

Azok a legendás 80-as ekre szépen bitangyorádió.com. Egy rádió határok nélkül, ugye benne? Egy könnyen jött siker mondhatni így, hiszen nem volt a nehéz dolga a formációnak, hiszen egy neve sincs formáció, pontosabban van neve. The Clockwork Toys. És egy modern talking egyveleg. Nem volt néhány percben. bitangyorádió.com. Most pedig érkezik egy igencsak színes egyéniség, kérem szépen a szó maga értelmében. Érkezik 83 egyik nagy slágere. Sidney Lauper. You just want to have fun. Hát ezek a lányok csak szorokozni szeretnének, igaz? Hát persze. bitangyorádió.com. Benne Sidney Lauper.

tehát Dutyi Dili. Egy fej ide vagy oda éppenséggel szerintem nem számít. 1983, tehát egy igazán színes egyéniség a hölgy, nem más, mint Sidney Lauper. You're just want to have fun. Hello, Roli, szép esét neked is! Megjött a farkasunk is, úgy látom. Nem félünk a farkastól, nem bánt, az csak megkóstol, hogy tartja a mondás. Hiszen, hogy tudjuk, hogy a farkas nem a legerősebb állat, azóta nem is félünk a farkastól. Lakrezébe, bitangyorádió.com, ugye elérkeztünk ugye a műsor feléhez. Ugye ez volt Sidney Lauper 83-as slágerekkel szépen debütáló felvétel, a Girl Just Want to Have Fun. Érkezik egy lemez, kérem szépen, bármennyire hihetetlen. Érkezik, tehát egy maxi lemez a lemezet a korongján, amely bizony Gazsi barátom kezemunkáját dicséri, mondjuk úgy. Na figyelj, kedvesem! Gyere, aztán boruljunk össze! Bonfire-ra lejátszon! You make me feel! Ez a Bonfire felvétele!

Igen, kedvesem, egy jó szám, igen. Bonfire, köszönöm szépen a bitongerában, és persze, hogy ez történik akkor, mikor keresek egy lemezt, és bizony-bizony keresem a kezdőbetűnél. Abban az adott kezdőbetűből bizony sok lemezen van. Így jártam most az előbbi néhány percben is. Kerestem egy lemezt az S betűnél, és megtaláltam, addigra véget ért az előző felvétel.

igazán egy kellemes, lazulós felvétel, ami igazi, egyébként összebújós a muzsika. Szóval babám, aztán bújunk, tudod? On Fire és a You Make Me Feel a Bitonger Rádióban. És akkor következik az a bizonyos S-betűs lemez, amit igazából annyira kerestem, hogy közben lejárt az előző felvétel, és nem találtam, hiszen rengeteg S-betűs előadón van. Hát ezen változtatni kell. No, kérem szépen, bitongerradio.com. A tímek, kérem szépen, lebbenjék fel a fátra az S-betűs előadóról, amely persze nem más, mint a Scorpions. Still Loving You.

kedvesek Katta, csak hogy tudja, tudjáról igazából, ugye ezt én kezdtem el a Wolfi Tejvel, ugye kicsit cinkre, nem a Wolfi kezdte el ezt csinálni. Én szoktam volt, hogy ugye tanult kollégám, szoktam mondani azt, hogy vitagliorádió.com. Csak ugye próbált engem utánozni némi sutaságával.

igaz, Wolfikám? Ezt kaptad tőlem egyenesen adásban. Tanult kollégám, Bitangi Rádió, tátkám.

Ugye, mint tudja a világ, hogy a legszebb barlangat általában ugye mindig a rockzenészek, illetve a rockbandák, hogy alkották és hozták életre és hívták életre. Ez persze nem véletlen, valamiért oknál fogva. Ez az igazság. Előbb ugye egy gyönyörű Bonfire muzsika szólt, aztán most pedig egy fantasztikus Scorpions felvétel a Still Loving You a Bütöngy Rádió műsorában. Ugye az igazat meg, vagy igazából kevés rocklemezem van. Ezekből is inkább a kirívó, ugye, nagyságrendel kirívó slágerek, mondható lassú felületek találhatók. Mint az a 92-es Metallica.

0: Ja, és mert persze belemelegednénk, hogy azért valami tisztázni kell, hogy hölgyek, urak. Szóval egy lényeg, kedves Wolfi kollégám, ugye, mint már tudjuk, ugye, és a nyilvánosság is igazából ugye szembesült a dologgal, hogy már nem a farkas a legerősebb állat.
1: Na. Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után.
0: Ugye a farkas már megint.
1: Megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézd, csak akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól belehárt.
0: Lesz a farkas.
1: A farkas azt hitte, kicsi dolgot csípte meg. Hát nézd, csak akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fenek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Hello Bigotka. Hello Jet.

Kérem szépen, hogy a ritka platok egyik, ugye, hogy a 3 grács, hogy együtt van a chatfalon. Maskora, Békatka, Tika. Ez áll ugye a Maxi lemezen, kérem szépen, Metallica és a Nothing Else Matters.

Úgy általában most, ami mindig van egy kakukktojás, nem szépen a Bitangy Rádió adásaim alatt. Érkezik egy ilyen kakukktojás. Igaz, Wolfi? Tehát érkezik egy kakukktojás a Bitangy Rádióban. Benne a fafejű, fafejű egészen. Húzzak, ugye persze, érkezik majd húszorától Pete és a Eurodance Mania. Nothing else matters. Metallica. Szóval akkor érkezik, nem szépen egy kakuk tojás. Addig-addig ültem rajta, kérem szépen, míg ez a tojás kikelt.

Szóval, hogy amíg valaki a vízen sétálja, addig én a levegőben, a Walking on the Air, a Bütöngy Rádióban, Nightwish. Szóval, amíg egy kedvenc dal a lemezjátszón.

taking a dare. No, akkor belecsapok a 90-esekbe, kérem szépen, 93-ba járunk majd. És ezek után merjelek azt, hogy nekem bizony részrehajló a kezem.

Pinocchio-nak lesz meg 92 következő évszám. Akik bizony 8-as évben sokat ültek a tévé előtt, azok bizony láthatták ezt a sorozatot. És már is felcsendül a sorozat jól ismert betétdala.

No, látom, Békatkát, te bizony sokat ültél a tévé előtt. Igen. Ez a Derek felügyelő. Című filmbetétdala. A Love and Order 92 és a Derek.

Bizony, bizony, ez a táskás szém úr, nem más, mint maga Derik felügyelő. Ő bizony, nem a kezében hordta a táskát, hanem a szeme alatt.

basszus, már a 40 van. Wolfi persze nem lengett megint. Ő is túltolta, úgy látom. És hogy érkezik 18 helyett, ugye 20 órától Pete, és a Eurodance Mánia Bitangyú Rádióban. Ma kicsikét el vagyok varázsolva. Abracadabra!

1992, tehát Love and Order és a felvétel a Derrick Hamiltoni Rádióban. Egy 80-as évekbeli tévésorozat ugye volt. Addig fel egy előre, kérem szépen. Itt a Bitang jó rádióban, kérem szépen. Egészen pontosan a zenetörténelem, meg tévétörténelem, meg minden is. Hát álom, hogy királylány. Bitangyorádió.com. Anna LaBouche. És a Sweet Dreams.

Szóval köszönöm, érkezik ugye Husztrától Pete és a Eurodance Mania bizonygeredő műsorában. És persze ugye holnap csütörtökön ugye jön a szokásos adásunk, ugye 11 órától ugye van a szokásos napi rockóra a Bitonger Rádióban. Beszéd és szöveg nélkül, tehát ugye minden nap 11-től 12 ugye napi rock óra a Bitonger Rádióban, aztán pedig ugye 18 órától érkezik majd ugye Mókuska, minden ami zenek című műsorával a Bitonger Rádióban, aztán 20-től pedig érkezik majd ugye Gébelen. Szóval 11-től 12-ig rock óra a Bitonger Rádióban. 18 órától Mókuska, 20 órától Gébelen. 95-ben járunk. Egy általában sokat pörgetett felvétel elemezett szokorongján a csapat neve The Lovers. A szerelemben nincsen határ, hallott kedvesem? Take it to the limit. Vagyis love me to the limit. The Lovers.

Megjött a lengetős emberünk, kérem szépen. Ami egyben azt is jelzi, hogy hamarosan ugye véget ér a műsorom, érkezik ugye Uszorától Pete és a Eurodance Mania. Ugye 95 egyik nagy slágere, kérem szépen a The Lovers tolmácsolásában. Love me to the limit, és a szerelemben nincsen határ. És ez egy határtalan szerelem. The Lovers.

Ha jól emlékszem, hogy akkor éppenség ugye Szabadszentkirályon diszkóztam. Igen, ott is diszkóztam, Szabadszentkirályon. Baranya megye. Ott szóltad arra, sokat. Me love me to the limit. Oh yes. Love me to the limit. The lovers.

Fred Come to Bed. Erotic. Kérdez, Fredben járunk ugye ez az erotik felvétele és a Fred Come to Bed. Vagyis Fred, gyere az ágyomba. Egy igazi felszólítása, hogy gyerekre kérem szépen Fredtől.

Halló, halló, föltívja a bolygót. Ki segír? Kivisz, hogy minden lukba belefér. Hol vagy, kis barátom? Rátküldöm a macskákat.

Don't tell me why you say goodbye. Bonjourai mez volt mára. A fafejű fafejű Pinokkió műsor, velem legközelebb majd a pénteken találkozhatok, ugye? 18 órától érkezem, ugye hozzatok majd a péntek este meg a partival. De addig is ne felejtjétek, hogy érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Holnap pedig ugye 11 órától napi rockóra. Egyébként minden nap van a Bitangyó Rádióban, tehát érdemes hallgatni bennünket minden nap, tehát 11 órától 12 óra, vagy 1 órában napi rockóra adásunk. Aztán 18 órától Mókuska, majd pedig 20 órától Gébelen holnap, ugye? Előzett a korrigán pedig egy ajándék, lemez kérem szépen, annak néhány barázdája. Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel és egyben kitüntető figyelmet, amely 2 órába érkezik Pete és a Eurodance Mánia Bitongeredő műsorában. Egy lemez, mely bizonyos sok kézen ment keresztül, míg hozzám jutott a felvétel, illetve a lemez. Sok ember keze benne volt ebben a lemezben.

0: Na, itt van, megjött, már kezdtem aggódni, kedves barátom, hogy remélem minden rendben van, jól vagy.
1: Ahogy fölém nő az ég.
0: Hát hiányzol a csapatnak.
1: Tudni nem hagy a bát, ha becsukom fáran szemem.
0: Pedig Zorka készült neked finom sajtal.
1: Az arcom.
0: Csak hozzá ementálival és persze pápusztaival.

0: jó kis pápusztai az! Én tapostam a saját lábaimmal. Bárcsak az aromája miatt is, tudod?
1: Forró beton.
0: Forró betonon hasalok. Ú, basszus kulcs. Közben a seggem meg leége.
1: Csak a gyász. Lassan lögtet egy ér. Fellobog, halkan a láz.
0: Hí, basszus, nem szóltak át, mert 10-23-03, mi van?
1: A hátamhoz ér.
0: Hát, beat.
1: Csak játsz.
0: Én csak itt zenélek.
1: Tudom.
0: Aztán annyi lesz nekem, árva fejemnek.
1: Bennem minden harcszabad ér.
0: Na, hogy akarok, most már tényleg távozom, amikor de, hogy azt szoktam ott mondani, hogy farka üget ráadásul. Ebben mind a kettő igaz, a farok is, meg persze az ügetés is. Igaz, kisegért? Mi ezt már csak tudjuk. Pitangyoradio.com. További szép estét, érkezik Pit és a Eurodance Mania.
1: Valami véget ért. Ez a buli. Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük a szeretetet! Mi mindig itt leszünk veletek!

Eurodance Mania. Easy to survive.

0: 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

0: Szia!
1: Te tudsz ugrálni?
0: Igen, tudok is, te?
1: Én is. És képzeld el, van egy kis fülös Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
0: És tudok segíteni?
1: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
0: Köszönöm szépen!
1: Szia!
0: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok...

Nos hát, hölgyek, urak, szép estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangyó Rádiót hallgatjátok. Melyben útjára indult, 8 órai kezdettel a mai Eurodance Mania, a mikrofonnál lett Pete. Egészen este 10-ig a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance slágerei. És a háttérben már szól is Sex April felvétele. Mindezek után majd érkezik Poco Loco és a Feel the Summer, ez a felvétel pedig szó majd Pinocchio kollégának, megköszönve az előző két óra műsorát, jó pihenést, és amennyiben teheted, tarts velünk továbbra is. És remélem, hogy nálatok nincs korlátozás, tessék feltekerni a klímát, vagy a ventilátort megbugázni, hogy jobban pörögjön. Itt eszméletlen meleg van. Az okosok azt mondják, hogy ma tetőzik az időjárás. Jelen pillanatban ránézek a stúdió hőmérőjére, akkor látok, ilyen 34 és 35 fok között ugrándozik. Úgyhogy azt mondhatom nektek, bár a stúdióban klíma nincs, majd valahogy kibírjuk ezt az 1-2 órát. Nos hát, hölgyek, urak! Hamarosan véget ér a korlátozás, 22-től be lehet kapcsolni a klímát. Már aki foglalkozik vele, én nem szoktam. Többek között azért, mert nincsen klíma. Érkezik hamarosan Poco Loco és a Feel the Summer, aztán itt lesz Corona és a Don't Break in My Heart című felvétele. És mindezek után jön még sereghajtóként Fun Factor és a Don't Fight című muzsika. Jó szórakozást mindenkinek! Hűsítő koktélok, Bitangyó Rádió! Hűtsétek magatok, ahogy tudjátok!

Kedves Katka, te ebben melegben még táncolni szeretnél? Hát te már tudsz valamit. Én most ezt a táncot kihagyom.

0: Eurodance Mánia. Minden szerdán este Pitten.
1: Így van, hölgyek urak, minden szerdán este velem Peter, Eurodance Mania folytatásban érkezik Labus és az I Love to Love című felvétele, és itt lesz még velünk a folytatásban Dr. Bombay és az SOS, aztán jön Paradiso és a Samba del Diablo, ezzel a hármasan megyünk tovább, érezzétek jól magatokat, hűtést bekapcsolni, tessék szürcsölni a hideg koktélokat, és kitartást kívánok mindenkinek. A jó hangulatról pedig én majd gondoskodom.

Nos, hát hölgyek, urak, kedves hallgatók, a folytatásban megyünk is tovább, méghozzá nem is akármilyen felvétellel. Jön Vega Boys és a Kiss című felvétele. Aztán itt lesz velünk többek között Too Unlimited és a Jump for Joy, és érkezik majd Toybox és a Best Friends, és végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk majd DJ Bobo is, érkezik az Around the World című felvétele. 9 óra az 7 percen belül, és ez még mindig a Eurodance Mania egészen este 10 óráig velem Pittel és a legjobb Eurodance felvételekkel a 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig. Hűsítő zenék a Vitangio Rádióban minden szerdán 8-tól 10-ig.

Nos hát, hölgyek, urak, a második órájához érkezett a Jöreden Szománia, hiszen 21 óra 11 perc van. A folytatásban a következő összeállításunk a részvevői elsőként érkezik majd DJ Alba és a Night Power egy Italo Mixben. Aztán jön Argen C és a Wish You Were Here, aztán itt lesz még velünk többek között Garcia és a Tequiero Latina. És végül, de nem utolsó sorban, sereghajtóként érkezik majd Ice MC és a Never Stop Believing című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább. Hűsítős lágerek itt a Vitangio Rádióban, tartsatok velünk továbbra is egészen este 10-ig. Jordan's Mania velem Pittel itt a Vitangon.

Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a móka mára, hiszen beleléptünk a műsor utolsó fél órájába, a folytatásban a következő zenei összeállítás.

Tehát, mint mondtam, a következő zenei összeállítás elsőként jön Wickfield és az Another Day, aztán jön Dr. Alban, aki még mindig azt kérdezi tőlünk, hogy mi csak ki beszél, utána pedig érkezik Eurythmics és a Sex on the Pound című felvétele, és a folytatásban itt lesz még velünk Infernal és a From Paris to Berlin. Ezekkel a slágerekkel megyünk tovább, tartsanunk továbbra is hűsítő slágerek itt a Vitanio Rádióban minden szerdán este 20-22 óráig velem Pittel. Ez még mindig a Eurodance Mania.

0: Nos, hát hölgyek, urak, kedves hallgatók, a következő összeállítással meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. Jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk itt a Vitangio Rádió digitális éterében. Addig is mindenkit arra biztatok, hogy hallgassátok továbbra is a Vitangio Rádiót. Az elmúlt két órában Pétert hallottátok, és hogy mik is lesznek az úgynevezett búcsú felvételek a mai este folyamára. Itt lesz velünk többek között Orange Blue és a Runaway, aztán jön Cartoons és a Diddly D, Imperio és az Atlantis, és ha még belefér az időnkbe, akkor itt lesz a Real McCoy és a Love and Emotion. Kívánok további szép estét mindenkinek, sziasztok! Találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Aha.
1: Oh, dieses, die, Ding.
2: Yeah!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitank jó rádió, ha jót akarsz magadnak.
1: This generation rules the nation with Vrösan.

0: Biton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

bananas, best bananas in the world. Come buy me bananas.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: kellerket és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzoner. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás